jaay ma dessa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motili fajar ma jar tarfin modi kenn